0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: Hey, hey, hey man, hey man. Watch out! It's a woodpecker from space!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretném.

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Texas the Liberation. I want to fuck.

0: exist. Thank you.
1: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Mások csak beszélnek. Beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: zavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérgő repett sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

is kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Légy velünk te is, egy hullámhosszon.
1: Bitangyó Rádió.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Jó szórakozást kívánunk! A továbbiakban is!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Ellen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió.
1: Vánszárszórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd ezed.

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Kilencvenes.

Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. Bitamio Rádió.
1: Hey, listen!

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzelre van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Sziasztok, mindenkinek nagyon szép délután kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. És imádkozunk, mint mindig az adásom előtt. Remélem, mindenki nagyon jól fogja magát érezni, én is ezen vagyok, és már nézem is, hogy kik vannak itt velünk. Itt van velünk Pista, velünk van az én Mária barátnőm, itt van Kata, beugrott közénk, Csámpás Rozikra is, szia, szia, puszi neked, csajszi. Itt van Bubukánk, és az ő párja remélhetőleg. Velünk van a mi medvénk, és két robotunk, illetve itt van kedves kollégám, Roni, külső hallgatóként is vannak itt emberkék. Természetesen őket is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm. Elsőként a kedves páromat, a másik felemet, a teszt. Aztán velünk van még Buli Király Gyula is. És egy nagyon kedves hallgatómat, még Becikémet. És ha valaki még itt van, akkor jelezzen. Talán a napukám is.

0: a mikrofonnál most Mókuska.
1: Jött egy kis kedves üzenet nekem privátban, méghozzá az én Mária barátnőm írt nekem, hallgat egy Zoltán nevű srác, a Mária üdvözli, mert hogy kért linket. Kedves Zoltán, Zoltán, üdvözöllek itt a Bitangyó Rádióban, mint új hallgatót. Érezd jól magad velünk. Esetleg, ha van kedve, gyere fel hozzánk a chat oldalunkra. És akkor ő Mátyek, hello!

Itt van a mi drága Dutyi Dinénk is, hát szia-szia! Érezd jól magad, te is velünk! A két csücske együtt fent a Bitang Jó Rádió chat oldalán. Wolfit is köszöntöm, és Beát is, sziasztok! Már robogunk is tovább, nagyszerű felvételeket hoztam ma is. Bob Sinclair és Mr. Shami. És a Minot a Gangster. Sok emberkinek ismerős lehet, de lehet van olyan, aki még nem hallotta. Akkor figyeljetek!

csak valami tekintsi baj közösen. Ez a Tyúk. És egy kedves volt rádiós kollégám nyúlt bele, aki nem más, mint DJ Dance Man. Őt is ismerhettek már.

Márián Kösti Rigyő már linkeskedik, kérték tőle a linket, hogy tudjanak hallgatni. Hát köszönöm szépen. És Máriától fog majd szólni egy zene, Zoltánnak a legújabb hallgatónknak. Méghozzá én a háttérből megtudtam, hogy a Zoltán olyan rocker, mint én. Az, hogy a rocknak melyik változatát szereti, azt nem tudjuk. Viszont úgy gondolom, ha rám van bízva a zeneválasztás, és úgy, hogy Mári küldi, akkor a következő zene remélem megállja a helyét. Érkezik Máriától Zoltánnak Linkin Park, és az In The End.

És itt van az én apukám is. Szia apukám, érezd jól magad, te is velünk. No, mit szóltok, milyen a zene? Nekem nagyon belopta magát a szívemből.

0: Most kurántok egy hatalmas nagy pusszantál, szia Földin! Jópapának egy gyölenés, aztán a tesztől készfogás, meg amit akarnak, rájuk bízzuk, jó?
1: Bitang jó rádió.
0: És közben el akar menni a hangom is. Tiszta hadirottyant lettem amúgy. Táncolunk a színpad. Erre egy juniort hoztam nektek? Gyere, táncolj! Táncolj!

Aha, persze. És már indulok is.

Duci Drink azt írja, hogy dinom dánom, megyek az ágyba, nem még sehová, már csak azért sem, mert amúgy dolgozol. Csak szólok, ha a főnök nem szól, majd én az eszedbe juttatom. Egy újabb nagyszerű felvétel, ja, ő volt a Rapülőt és a Tour de France. 18 óra 27 perckor pedig Kassa Tibit hozom nektek. És azt mondja, hogy költözzel.

0: el.
1: Akkor azt a zenét kellett volna küldeni. Lutyi Dilének a főnökének. Költözzön el, csak menjen haza. Téged meghagyjon otthon aludni. Illetve velünk szórakozni itt a Vitang jó rádión, egy nagyon jó kis zene, én szeretem, nem sokat adom. Apukám, köszöntem már. Igen, nem baj, még, szia apukám.
2: Kukaszkapás a hobbim, nekem a föld minden részét szeretem.
1: Ő itt Kalli és a pici római lány.

0: quiero saber nada contigo. ¡Toma!
1: Ducci Drinknails azt írja a Mikotánk, hogy náluk van net. Úgyhogy kérjél tőle gyorsan egy címet. Ő fel a tüzes villámra. Aztán go netért. A rudon cseppet otthon ne hagyd, mert már Kata beírta, hogy neki megint kellene. Cseréljetek! Nem pedig itt már a Camaleo és a no.

következő zeném egy nagyon szép zene lesz, két fiatal hölgy, illetve két fiatal ember fog benne énekelni. Lehet nem is olyan fiatalok, de nem baj. Jani Csákmeca, Kollányi Susi, Olá Gergő és Szolnoki Péter. A következő pár percben itt a Bizangyó Rádióban a számnak a címe Befogadlak. Jamalok.

a romantika hevében Duty Divink azt írja, hogy felszlovagolnék, meg tevegelnék. Ez a nem semmi egyhív. Ez igen. És kit látnak szemeim, megérkezett a chatfalunkra Casanova. Szia, szia! Örülök neki, hogy itt vagy, Csücsre. Érezd jól magad, te is velünk.

És igen, ebben a dalban volt egy olyan énekesünk, aki sajnos már nincs köztünk. Ő volt Szónoki Péter. És ma ugye kiderült, hogy Deák Bill Gyula is itt hagyott minket. Nyugodjanak békében mind a ketten, nagyon-nagyon szerettem mind a két énekest, úgyhogy most Deák Bill Gyulára fogunk emlékezni egy nagyon kis ideig. Nem ennyit érdemel, de hát az adásban ennyi fér bele. Ne szeress engem, ez a számnak a címe. Szia Kaszanova, újra!

Na és akkor még egy zene közkívánatra. Deák Bill Gyulától. Egy újabb ismert zene, nagyon sokat hallhattuk. És a rajta múlik, még fogjuk is hallani. Érkezik a zöld, a bíbor és a fekete. Kata azt írja, hogy ez most komoly be, a minden kedvenc meghal. Igen.

Nem is az én ateszom lett volna, ha nem így jött volna, be azt írja, sziasztok, bitagok, félre rúsnya népség, megjött az állatos szépség. Az vagy már az állatos, meg szépebb is.

0: Kösmel legyen neki is az álma szép, Deák Bia Gyulának. Most már őt is oda kell sorolni.
1: Legyen az álmatok nagyon szép. Radics Béla, Bencsik Samu, Cserháti Pityesz, s a többi magyar, aki elszállt, legyen neki könnyű a föld.

Katonabanktól kaptam egy nagyon szép képet. Az első olyan, nem tudom. Mintha valami bugyogó repkedne a fehér zászlón, vagy nem tudom, vagy a fehér zászlón lenne, az is repülne. A másikon pedig egy csoda, azt írja, hogy... Ha is írja, azt írja rajta, hogy mókuska. Ja, és hogy művészi alkotás, köszönöm szépen. Ő már itt Loft és a Majorka.

egy kis közérdekű információ nektek, Jam 86 holnap, azaz 9. hó 18-án 19 órakor itt a Bitangyó rádióban Wolfival, mindenkit nagyon sok szeretettel vár. Tehát még egyszer, holnap 19 órakor Jam 86 a Bitangyó rádión Wolfival.

Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm fent a chatfalunkon Zolkát is. Szia, Csajci! Hú, én alig láttalak téged itt. Nagyon ritkán, de örülök neki, hogy itt vagy, és megtisztelsz azzal, hogy benézel.

De jó kis zene, ugye? Hát nem vagyok benne biztos. De mintha úgy emlékeznék, hogy Kata kérte tőlem Maskorának a Palacsinta dalát.

számoltunk, Heken Lászlóban 1-2-3-4. Gyertek, bitangok, toljuk meg! A következő zene az én páromnak a kérésére fog majd felcsendülni. Ez a Bitangjó Rádióban. A hangulat jó, mindenkinek azt mondom, aki kintről hallgat, hogy bitangjoradio.com, gyertek föl, érezzétek magatokat, nagyon jól velünk. És már itt is vannak azok a majmok. Na, milyen majmok? Igen, többen vannak. Ken László jó énekli. Azok a bizonyos zselés majmok. És a dal, aminek a címe... Nem vagyok százas. Hát én sem. Aztán pedig érkezik majd Maskura palacsinta dala, amit Katánk szeretne kérni, és igen, sláger lett, legalábbis nálam tuti.

És akkor gyertek, bulizzunk, hát csütörtök van. Az már kis péntek, ugye? Csináljunk egy őrült nagy bulit ma éjjel. Ez itt a Halál, a Májra és a Kerozin. Szing-szingék is éneklik egyébként.

És megérkezett a Minefertitink is. Szia, drága! Köszönöm szépen a jó kívánságokat, érezd jól magad te is. És akkor kérem, köszönök még mindent is, mondjuk, megköszönöm az én ateszomnak, a remek adástáblát, Maskuránknak és Máriánknak is, és már a következő zene itt is van, és beköszönt az én Alexam, azt hiszem. Jóhó, Szampaulina és Pitbull közöse. Egy kicsit átdolgoztánk azt a bizonyos zenét, aminek az a neve, hogy... Lomboda! Köszönöm, azt írja, hogy buli van. Igyekszem.

Maslin Kun. Megérkezett közénk a mi Maslin Kis. Szia, szia, érezd jó magad velünk. Gyere, rázd meg te is a tomporodat.

jaj, hol van ez a hangulat, itt nálunk a Bitangyó rádióban. Repkednek a ruhák a csatfalunkon. Ez az a textilt. Aztán adjatok neki. Let's go!

És közben jött egy kérés az én másik felemtől, a tesztól. Azt írja nekem, hogy másik felem, kérhetem a másik felem. Megvan a másik felem, itt vagyok előtted. Illetve melletted és a zene, és itt van a lejátszomban, amit hamarosan hozok is neked, meg magamnak. Köszönöm szépen, és már indul is anonimtól a másik felem.

Egy csodálatos zene, ami nekem mindent elmond. Köszönöm szépen az én Ateszomnak, és már jövünk is egy újabb zenével. Hozom a fényeket, a hangerőt. Gyertek, gyertek, bitangok! A magyar scootert hoztam el nektek. Igen, ez a Cosmix. Máriának köszönöm szépen! Nem hallom!

0: Pira a kedvencek.
1: Egy kedves kis zene nektek és mindenkinek, aki itt van és eddig hallgatott itt a Bitangyó Rádióban. Ön lesz a kivés, neked adom szívből ezt a dalt.

itt most hallhattuk, már a Kovászként, meg a Vega. A szám címe, amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek, és közben olvastam, hogy Nefertitink írta, hogy ha ugye szeretne kérni tőlem egy zenét, Deák B. Gyula, rossz vér, hamarosan érkezik majd ez is. Attesznek köszönöm szépen a jó nyomott zenemester táblát, és mindenkinek, hogy itt van velem.

És hogy ígértem, 19:30 perckor megyünk tovább, és akkor jöjjön Nefertiti kérésére a következő zene, Deák Bill Gyula és a Rossz Vér, és igen, mi már a mai adásom alatt megemlékeztünk Deák Bill Gyuláról, de nagyon-nagyon szeretjük a zenéit, és velünk marad, velünk rádiósokkal és hallgatókkal. És tessék itt a zene, neked, nekünk, mindenkinek, Rossz Vér. Aki nem tudná, a legeslegismertebb zenéje ez.

Nefertiti kérésére hallhattuk Deák B. Gyula Rossz fiát című felvételét. És közben bejelentkezett a következő műsorvezető. Ahogy megszokhattátok csütörtökön, 20 órától érkezik hozzátok Gévelen, most is így lesz. És akkor ugrunk egy hatalmasat a zene világában. És hozom a 90-es évek Two Unlimited-ét. Let the Beat Control Your Body, ez lesz a számnak a címe.

És már Marika be is írt, hogy yes! Volt erre egy tánc, emlékeztek? Bár nagyon fáj a lábom, de úgy eltáncolnám. Annak idején a 90-es években a diszkókban. De milyen jó is volt. És jó, most is egyébként, csak már fáj a tánc.

0: Nagyon zenész volt a Tool Unlimited, a 90-es évek egyik kis szösszenete. És mi nagyon szerettük az ilyen kis szösszeneteket, ugye? A chatfalunkon szuper jó hangulat.
1: A dumanában úszik egy harcsa, fogom a csöcsödet, marcsa, fogom a csöcsödet, te meg a pöcsömet. Hollári, hollári, hó!
0: Hollári, hollári, hó! Kuplom zenekarral megyünk tovább. Nyomod a gázt.

A következő zenén Becikén szeretnék élni. Azt írja nekem, búcsúfuszinak meghapatom tőled, van halált természetesen meg. Közös nagy kedvencünk. Azt írja Becikém, hogy ő ezzel búcsúzik a Bitangyó rádiótól. Na figyelj akkor, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Apukámnak is megköszönöm, hiszen ő is már megköszönte az adásomat, de még nem menjetek sehová. Még én is itt leszek 12 percig, aztán érkezik. Gébelen, de most valla, szólíts át!

Mindenhol hallom, mindegy neki, nem tudom a szöveget. Valhalla szólíts hát. Amúgy azt mondom, hogy én nem tudom a szöveget, közben meg ők nem tudják. Na mindegy, kirúgjuk őket, püf. 3, 2, 1, és a tesz kérésére Dick Brave. Gyertek, bitangok.

Na gyertek így a végére zumbázunk egy jót. Járjuk ezt az őrűt. Gyere velem szürke kisegér, te is. Szomorkodás nincs. Oh yeah, oh yeah.

utolsó tánccal megyünk tovább. És sokat gondolkodtam rajta, hogy bemondjam-e vagy nem. De mint rádiós műsorvezető úgy gondolom, hogy tartozok ennyivel a hallgatóimnak, hogy elköszönjek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok velem. Nagyon jól éreztem veletek magam, mégis más útra kell, hogy lépjek. A barátság, akikkel szövődött, kialakult, továbbra is megmaradt. Viszont elbúcsúzom a Bitangyó Rádiótól. Vigyázzatok egymásra, vigyázzatok magatokra. És ahogy mondtam, aki eddig barát volt, az ezután is az marad. Nincs írás senkinek, ugye? Ez csak ennyi volt ez a zene, hiszen a búcsú zenémet nem fogjuk elengedni. Szóval, csók a családnak! A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát halltátok, és még a hang is elment. Szóval azért elköszönök rendesen, a mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát halltátok. Csók a családnak! Imádás van! De ti azt szerintem érzitek, éreztétek. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, a rádióra. Én is vigyázzok mindenre is, amire tudok. Csók a családnak, további jó szórakozást, fogadjátok sok szeretettel, Gébelent. Csók a családnak, sziasztok! Csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak.

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

this hurting statement. Feel burned out.

Közben kaptam az infót, hogy nem mindenhol tudják elérni a műsort, ilyen akadozik. Majd üzenünk az internet szolgáltatónak. Szerintem nem pezsgőt és virágot fognak küldeni az emberek. Nem baj, én hamarosan küldök nekik egy kontigót, mégpedig a Pánszil felvételét.

Az internet pedig úgy döntött, hogy valakihez elmegy, valakihez meg nem. És akkor ilyenkor megy fel az adrenalin, vagy nem is tudom mi. De hát a következő felvétel címe Adrenalina. Azt mondja, viszén Jennifer Lopez és Ricky Martin fognak nekünk énekelni, zenélni.

0: sensación rara en tu cuerpo. Sientes que pierdes el control.
1: Kérdés barátom üzente, hogy valami nagy barom leárnyékolta. Mármint a hálózatot.

0: És hogyha valakinek nem volt elég az adrenalina, akkor jöjjön egy kis Rakata is a folytatásban. Azt hittem, hogy Rakata, de nem a Rakata, csak a Rakata. Ez Axirom és Skova Lee felvétele farog majd.
1: Si tú te fueras, yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos.
0: Közben írják nekem, hogy végre hallanak. Szerintem eddig is hallottak, csak valaki bedugták a fülüket. Vagy valami csoda történt, és most tényleg hallnak, tehát eddig nem hallottak?

Írjétek a napokban nyertem egy autót. Csak hát a típusát először nem tudtam megállapítani, aztán az aljára volt írva, hogy Matchbox.

kiegészültünk itt a Csevegő falon Nefertitivel is. Ő is beköszönt ide a Csevegő falra. Kellemes szép estét neked, örülök, hogy itt vagy.

Dame Massamor következő felvétel címe, ez nekem már nagyon tetszik. Buongiorno és Francesco Palmeri notája.

Mi lesz, hogy mostanában napvihar lehet valami naptevékenység, hiszen Szilnek is ugye internet problémái voltak, meg hát ugye most nekem is lehet, hogy valami nem stimmel az űrben. De már is írta, hogy holnap érkezik, minden rendben, még 16 órától lepörget majd itt a Vitangyó Rádióban. Szil! Este 7-től pedig Wolf érkezik majd

Hát nem tudom, a következő felvétel címe mit jelent, de úgy van leírva, hogy a Vapire jön majd 6-9, Lenny, Angel Dyer, és ha jól látom, még Rolling 47. Igazi, csípő, mozdításos nóták.

bármi is az, de ez a Vapáé, és hamarosan egy kis rumba érkezik. A rumbai folygó, a felvétel címe Danny Billion DJ Not

0: explosiva.
1: Que esta fiesta sigue en acción.
0: Hamarosan pedig un deseo érkezik a legalábbis a felvétel címe, az előadója pedig

és a csövegi falon Roniról kiderült, hogy még nem is nagyon evett, és hát éhes. Küldjetek neki valami jó kis kaját. Majd azt mondtam, hogy telepátiában azzal is lehet küldeni, de teleporttal.

és hamarosan varázsolni fog nekünk Juan, hiszen jön a Magic Juan és az Enruhalo című felvétel. Este 9-ig latin zene itt a Mitangő Rádióban, Gébelennel ez a Tökösti Parti.

És hamarosan érkezik az utolsó felvétel, hiszen lejár a műsoridő. Jön Faruk és a Pepas című felvétel. Utolsó esélye a csípő forgatásra.

Ez volt Gébel a műsora, itt a Vitangyó Rádióban a Tökesti Parti latin zenével. Remélem, mindenki jól szórakozott, hogyha igen, akkor találkozunk a legközelebb is. Reméljük, hogy még több latin zenével. További kellemes estét mindenkinek, örülök, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretném.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: down.
1: Don't be scared of

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitang Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások meg

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis Xil.

0: to the sound of the underground.
1: Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzoner. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, unhat
6: még több, még több zene.

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.